Toporzékoltam, hagyja a dagadruhát másra, engem vigyen fel a padlásra.